primitív ember életének fő jellemvonását. Abban találták, hogy totemisztikus

Az egyéni tudat homályba vész, a kollektívum felülkerekedik, és elárad.

Most már csak ezek a jelek jelentik a lelket. Csak ezek a jelek jelentik.

töredezett és szerte foszlott. Az emberi lények úgy élnek egymás mellett, mint a homokszemek vagy a kavicsok, lényeges és komoly érintkezés nélkül, atomisztikusan. Atomisztikusan.

legnagyobb veszély, ami egy népet fenyeget, nem az, hogy szolgaságba süllyed. És hatalmasabb, nagyobb számú, erőszakosabb nép számára dolgoznia kell.

szolga népek lehetnek nagyok. A szegénység, a munka, a megalázás ellenére élhetnek magas sorsok.

legnagyobb veszély, ami egy népet fenyeget, hogy eldobja magától a tudatos gondolkozást, és tudatos gondolkozót. És ezzel

Így válik csőcselékké, söpredékké, züllik és oszlik fel, és elsüllyed.

azok, akik az emberiség barbarizálódásáról gondolkoztak és írtak. Azt hitték, hogy a veszély a szelleme, a kultúra és a magas embert fenyegeti. A magas embert a tudattalan árja csak akkor ragadhatja el, ha egzisztenciális lényében tulajdonképpen nem magas.